Sekar Kinanti, Laras Pelok, Patet Nenem. Monem nem nem nem ciroro roci ciciro mopat monem monem cici cici ciro ci nem mo mo mo nempat roci.